Hát itt a Habitat Podcast, hogy a Dina Lassú, a Kultúrt, a Dina Lassú, a Tiszkultúrt,

szép párhelyszállító hanemni az ennyire sötás szükségbe, szülikusát pandémiai tudálykorok, amitől ezt egy szertetti basszumá, léki újjusán a grime, mert a nyilat sötá, unulentan égeri, népeszett, léki,